Fejátokci, mondta Vajszínok, kihen a vészta magoma. Néh jó jön. Néh jó jön, néh jó jön. Ég tóci, kautna mahoma. Átszimona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imigúszia. Ég oma, vaszkamtik, vaszkamtik. Kaké, kamiunágon.